oko nye apele. Bonyoha shirafo enani. Loha kende. Ufo haji. Baba bo shemene. Ketye okbe konkole.